ye mibiri gyaffe nagyo girikulumizibwa mu ggulu. Musakule twesabire obulamu bwaffe bulangire Yesu omuzuukiza.

0: Ayi Mukama tusaasire.
1: Ayi Mukama tusaasire.
0: Ayi Kristo tuwulire.
1: Ayi Kristo tuwe.
0: Paati y'omugulu Katonda.
1: Tusaasire.
0: Mwana omununuzi w'ensi Katonda.
1: Tusaasire.
0: Mwoyo mutuukirivu Katonda.
1: Tusaasire.
0: Trinity omutuukirivu Katonda omu.
1: Tusaasire.
0: Maria omutuukirivu.
1: Tusaabire.
0: Omuzadde omutuukirivu owa Katonda.
1: Tusaabire.
0: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
1: Tusaabire.
0: Nyina Yesu Kristu.
1: Tusaabire.
0: Nyina w'ennema ya Katonda.
1: Tusaabire.
0: Omuzadde omutukuvu ddala.
1: Tusaabire.
0: Omuzadde omwekuumi ddala.
1: Tusaabire.
0: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka.
1: Tusaabire.
0: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
1: Tusaabire.
0: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
1: Tusaabire.
0: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
1: Tusaabire.
0: Omuzadde omubuuliriza omulungi.
1: Tusaabire.
0: Nyina omutonzi.
1: Tusaabire.
0: Nyina omulokozi.
1: Tusaabire.
0: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
1: Tusaabire.
0: Omubeererevu omutiibwa.
1: Tusaabire.
0: Omubeererevu ataggwa matenda.
1: Tusaabire.
0: Omubeererevu omuyinza.
1: Tusaabire.
0: Omubeererevu omusaasizi.
1: Tusaabire.
0: Omubeererevu omwesigwa.
1: Tusaabire.
0: Ndabirwamu era birwamu obutuukirivu.
1: Tusaabire.
0: Kitebe kya